tipus. Fogod azt a fiasú, a fokos mús, tipus, szerint a nap lesz. Forrisan a viszis, szitadász, a lefterom, ráfosú, a fiszis, szerint a nap lesz. Szapotos nem fosz, állányire vesz, ha elhode a gyors.